0: did like 70.
1: Yep.

Sziasztok, szombat reggel 90, szóval kezdődik a japán zenei műsor, Nippon Groove, itt a Tilos Rádión. Ezen a héten ismétléssel, körülbelül 2 évvel ezelőttről, másfél órában, 10:30-ig, kis kellemes napkezdő, eklektikus zenei világgal.

Sziasztok, ennyi volt már a japán zenei műsor, a Nippon Groove itt a Tilos Rádión, FM 90.3-on, online meg a tilos.hu-n. Most egy 2 évvel ezelőtti adás ismétlése ment le, jövő héten viszont újra stúdióból, akkor is, mint mindig, szombat reggel 9-től 10:30-ig, másfél órában, csak japán zenékkel, minden héten egészen más műfajokból válogatva, itt a Tiloson. Sziasztok!

0: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on, ez pedig a Special Defect című beszélgetős műsor mai legfrissebb adása. Én itt Aga vagyok, műsorkészítő társam Zsuzsi.
1: Hello.
0: A Alex sajnos nincs itt ma velünk, viszont cserébe itt van velünk egyrésztről technikus barátunk Misi. Hello. Nagyon örülünk, hogy itt van, és egy meglehetősen menő szuper vendéget hoztunk nektek, Ladjánszky Mártát, akivel, ugye elmondom, hogy miről fogunk beszélgetni, de azért két szót mondok a műsorunkról. Hát, ha valaki életébe először hallgat bele. A mi műsorunk a hozzáférés és a művészet témájával foglalkozik. Ez egy bazi nagy és nagyon szövevényes téma, mindig más, hogy írjuk körül. Az biztos, hogy a szívügyünk a fogyatékosság ezen a témán belül, tehát fogyatékos emberek hozzáférése a művészethez. Az mindenképpen egy szívügy, de mindenféle csoportoknak a hozzáférése és nem hozzáférése az témánk. És ezeknek a csoportoknak a maga, ezeknek a csoportoknak a művészete is természetesen témánk. Emiatt ugye elég sokszor foglalkoztunk már testábrázolással a művészetben. Közben rájöttem, hogy nem mondtam el azt, hogy élőben vagyunk, és hogy az adás telefonon jó volna, ha hívnátok minket. Ezt most gyorsan elmondom. Az adás telefonunk 215-37-73. Természetesen van egy 061 előtte, még egyszer elmondom gyorsabban. 061-215-37-73. Hívjatok minket bizalommal. Használjátok ki a lehetőséget, hogy élőben vagyunk, és hogy Márta is itt van velünk, és még akár őt is kérdezhetitek. Tehát ott tartottam, hogy testábrázolással már elég sokat foglalkoztunk, autofikcióval is foglalkoztunk már, de tánc szempontból még sosem. Na most mindezekkel fogunk foglalkozni, és az apropója mindennek az, hogy... Hát egyrészt ugye már a múltkori adásban is pont hasonló témák kerültek szóba, és konkrétan a tapsról is szó volt, hogy kell-e vajon tapsolni, mit jelent az, hogyha tapsolunk, és a többi. Úgyhogy így módon is fogunk nagyon konkrétan kapcsolódni a mai adáshoz, a taps témáján keresztül, de más mindenféle apropóink is vannak, amit mindjárt el fog mondani a Zsuzsi, mert hogy a Zsuzsi belefutott a Mártának, akiről még nem mondtam el, pedig egyébként nagyon koncentrált és struktúrált vagyok, hogy táncművész, koreográfus, az L1 Független Művészek Közhasznú Egyesületének a művészeti alelnöke. Tehát nem tudom, mi volt sajnos a mondat eleje, de ez azért nagy problémát nem fog okozni. Eszembe jutott a mondat eleje, hogy a Zsuzsi belefutott ennek a bizonyos Ladjánszky Mártának egy posztjába, ami egy színdarabról szólt, amit véletlenül nem a Márta csinált, pedig azért ma főleg nyilván a Márta által készített játszott darabokról lesz szó, de egy kritika volt, amit Márta írt egy bizonyos Marina Oteróról. Oh. Fejből ment. Igen.
1: Hát és Marina, igen, Marina hát is Otero, adnám. Igen. Ez úgy történt, hogy én vagyok annyira öreg, hogy a Facebookról tájékozódom.
0: Ez és kínos egy kicsit egyébként. Hát,
1: de most én ezt így önkitárulkozó ilyen módon, csak így, hogy témába vágjak. Tehát, hogy a Facebookon olvastam, ahol rengeteg baromság van, de ez nem volt az.
0: Igen, és ami az egyetlen felület, ahol fenn vagyunk.
1: Tényleg. Na. Hát csak, hogy adjunk még egy olvasni valót. Igen. De na, no, ezek szerint vannak jó dolgok is a Facebookon, és ez azért került elénk, mert mi már valamikor kapcsolódtunk korábban a Mártával, ez még lehet, hogy szóba fog jönni, mert az is témába vág, ma minden témába és húsba vág. Marina Oteróról írt Márta egy kritikát, egy előadásról, ami egy sorozatnak egy ilyen következő darabja. Én nekem egy kicsit így ez eszembe jutott a Karl Ove Knausgård figura, amikor ilyen vége láthatatlan kötetekben
0: én nem vágom,
1: jön egymás után az autofikció. Ő egy norvég író, aki az autofikció császára, mondhatnánk így is. Csak angolul tudom a címét, My Struggles, az volt a harcaim, vagy valami ilyesmi címe van, az volt az első, és egy ilyen autofikció, ennyit tudunk mondani. Aha. És akkor így mondanám is rögtön, hogy mi az, hogy autofikció.
0: Igen, igen.
1: Ha már itt tartunk, az amikor a saját tapasztalatok, megélések, emlékek, és a fikció egy műben úgy csúszik egybe, hogy közben a szerző az a mű tárgya. Tehát ez nem csak egy ilyen önéletrajzi valami, vagy önéletrajzi ihletésű, így szokták mondani, hanem konkrétan a tárgya, a vizsgálat tárgyává teszi a műalkotás, legyen az tánc, mint amiről most fogunk beszélni, irodalom vagy film. Ez lenne az autofikció, és ez a Knausgård nagyon ismert arról, hogy ezt a mocit elég rendesen bepöccintette pár évtizeddel ezelőtt. Nem tudom, hogy jutottam ide, de az a lényeg, hogy az autofikcióról szerettem volna kérdezni Mártát, mert nagyon izgi dolgokat írt a Facebookra. Máshova is írsz, Márta, egyébként? Ezeket máshol is lehet olvasni?
2: Hát egyrészt sziasztok! Bocsánat,
1: bele a közelés.
2: Én is beköszönjek itt nektek is helyben, meg a minket hallgatóknak is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és nagyon örülök, hogy ez a... Hát ez az önszorgalmi dolog, amit én elkezdtem nem olyan rég, hogy alkotóként reflektálok előadásokra, tehát szigorúan nem kritikának nézem ezeket a dolgokat, mert nem vagyok sem szakíró, sem kritikusként nem dolgozok, viszont alkotó vagyok, és gondolataim vannak, és ezt próbálom valahogy megfogalmazni, hogy egy-egy előadás után, vagy közben én miket élek meg. És persze nyilván az is célom, hogy ne roncsak a házba, tehát még hogyha van egy radikális élményem vagy véleményem, akkor is igyekezzek ezt valahogy konszolidált formában jelezni. És hát ez történt ezzel az előadással is, tehát a sorozat maga az, hogy én elmegyek előadást nézni, és ha tehetem, akkor még aznap éjjel írok valamit, és próbálom ezt mederbe terelni. És ez a Facebookon jelenik meg, külön van egy ilyen album, amiben rendezem ezeket a visszhangjaimat, vagy érzeteimet, vagy gondolatfoszlányaimat. És nagyon örülök, hogy elért téged is, mert akkor nem hiába. Szóval, hogy a Marinát én nem ismerem, a Trafóban lett meghirdetve az előadása, ráadásul ez az évadnyitó előadás volt, és ő egy... Hát később, nem szeretek előre olvasni, ez egyébként lehet, hogy pont köztünk különbségben, én szeretem, hogy nem tudok róla semmit. Uh-huh. Lehet, hogy erről is majd érdemes beszélgetni, hogy értelmezünk előadásokat, és kinek mi segít, vagy nem segít. Ha én előre olvasok valamit, akkor elvárásaim vannak. Uh-huh. Felépítek egy képet, mint alkotó a fejemben, és akkor azokat várom. Mint ahogy például a Marinánál is ez volt, hogy arról értesültem, hogy a koreográfia maga, ez külföldön díjat nyert alkotás uh-huh. volt, és nem tudtam levetkőzni magamról azt a tényt, hogy én nem nagyon találtam olyan koreográfiai eszközt benne, ami valami újdonságot hozott volna, vagy uh-huh. valamit csavart volna a történeten. Olyan paneleket láttam, amiket máshol is láthatok. Viszont, ami ugye a különlegessége Marinának, és utólag olvastam, vagy kerestem én is rá az interneten, hogy most már jó néhány éve a mentális állapotát veszi alapul uh-huh. az előadásokhoz, és nyilván ebben van egy nagyon erős, reális, racionális önmagához, a személyhez, valamiféle személyessége is, és egy trilógiát épített fel, aminek most ez a harmadik darabja volt, amennyire tudom, a Trafó vezetője se ismeri az első kettőt, hanem ezt látta, tehát nem tudjuk, hogy honnan érkezett, csak így berobbant ide hozzánk így évadnyitóként, és hát engem mindig is elgondolkodtatott alkotóként főleg, hogy nyilván én ugye a kortárs táncból érkezem, ami nem feltétlenül egy mesét mesél el, hanem szeret az előadókból töltekezni, vagy az alkotóból, az átélt viszonyrendszeréből, és nem biztos, hogy egy leírható története van az előadásnak ezáltal. Tehát valamilyen módon azért egy személyes kapcsolódás is van, de mindig érdekel, hogy amikor egy személyes impulzus elindul, és a próbateremben elkezd dolgozni az adott alkotó, akkor hogy jut el oda, hogy a kész úgymond termék, vagy a produkció, ami megjelenik, az valójában mennyire van közel, vagy éppen eltávolodva már az ő adott témájától. Én alkotóként mindig úgy viszonyulok ehhez a dologhoz, hogy ha előadásra készülök, nekem van valami nagyon erős mozgatórugom, ami nyilván valami személyes számomra is, de én ezt nem biztos, hogy az előadásban nagybetűkkel promózom, hanem azt próbálom megteremteni azt a légkört, amiben a néző valamiféle biztonsággal azért, de saját élményeken megy keresztül a látottak alapján. És itt most a Marinánál pedig az történt, hogy ő ebből a mentális állapotából felépített, és egyébként így megduplázta, triplázta magát, mert volt még, ha most vissza kell pontosan emlékeznem, talán még 4 női szereplő és 1 férfi. Tehát mindenkinek volt egy története, és mindenkinek volt ez a mentális állapottal való foglalkozás, de hogy valahogy ott ülve és nézve ezeket a történeteket, inkább egy ilyen nagyon profin megszerkesztett, már-már stílusszerű előadásnak éreztem, és itt jött be ez az autofikció fogalomkör, hogy igazából olyan, mint egy hollywoodi film, hogy van annak igazság alapja, de azért minden, tehát a humor, a időzítés, a zenei választás, az, hogy most trendi, mesztelennek lenni táncelőadásokban, szóval egy csomó olyan ilyen, hát így hozzávaló a főzéshez jött föl, amitől számomra igazából nem volt hiteles. És nem tudtam úgy átélni a dolgokat, és akkor itt rengeteg kérdés jön fel bennem, és ebben ezt boncolgattam is, hogy kinek szól egy ilyen előadás. Általában, hogyha egy kritikát fogalmaz meg egy kortárs darab, az annak szól, aki amúgy is elmegy megnézni, sőt meg is veszi rá a jegyet, vagy annak akar szólni, aki egyébként el se jut hozzá a hír, el sem megy, nem találkozik vele, tehát nem történt semmi igazából. Vagy hogy azoknak szól, akik hasonló tapasztalatokkal élnek, és számukra ez egy fontos momentum, hogy valami ki van mondva az ő életükből is. Vagy hogy még azt felírtam, hogy azoknak szól, akik mondjuk mentális betegségekkel foglalkoznak, lehet, hogy ők maguk nem érintettek, de mivel foglalkoznak vele, ezért jobban értelmezik az előadást. Egyáltalán valaki mondjuk járatos a kortárs művészetben, tehát ez kell-e hozzá, vagy létezik-e olyan, hogy csak bemegy és hagyja, hogy hasson valami. Tehát nekem ezek mind így repkedtek, ezek a kérdések, miközben néztem a darabot, és az, hogy taps vagy nem taps, ugye felvetette a kérdést, hogy most én az ő mentális állapotának tapsikolok, hogy ő most erre a másfél órára megregulázta magát, akár valamilyen gyógyszerrel, akár valamilyen más módon, mert ez is elhangzott az előadásban, hogy akkor ő most a hotelszobában majd milyen gyógyszert fog bevenni meg. Szóval, hogy és akkor olyan bizarr helyzet, lehet, hogy ez cél, hogy én olyan furán érezzem magam nézőként, de valahogy nekem nem tudott ezáltal átjönni az, hogy együttérző legyek, vagy kicsit úgy éreztem, mintha most ez ilyen csúnyán mondom, mintha a képembe lenne vágva, hogy mi mindennel küzdenek, és én meg amúgy egy empatikus embernek gondolom magam. Nekem nem segít ez a fajta prezentálása a dolognak.
0: Hát meg az jön át belőle, ugye mi nem láttuk persze ezt a darabot, de az jön át az elbeszélésedből, hogy teljesen összecsúsztak ezek a dolgok ilyen nagyon egészségtelen módon. Tehát amit mondtál is, hogy most minek tapsolok annak, hogy ezzel a mentális állapottal egy produkcióra képes, vagy annak tapsolok, hogy milyen művészeti értéke van számomra.
1: Egyébként én is gondolkoztam ezen a tapson, tehát amiatt kapta el a szememet ez a poszt, mert az volt a címe, hogy oké-e, ha nem tapsolok. És ugye a múltkori előadásban pont erről beszéltünk, hogy a taps azért egy elég zavaró dolog lehet a színházban is, meg az előadó művészetekben, egy bizonyos közönségnek egyértelműen. Például PTSD-seknek, traumán átesett embereknek a taps, ez egy erőszakos hang. De hogy ezzel együtt a taps az ugye az elismerésünknek a kifejezése. Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon tradicionális dolog, hogy a tetszésünket kifejezzük. Ez a színházban az elfogadott nyelven az, hogy oké, jó volt, bravo, vagy brava, és az, hogy valaki tud nem tapsolni, az nekem egy annyira ilyen radikális, őszinte, az, hogy hatásértés, hogy te nem tapsolsz, és hogy ebből így elindult ez az egész gondolkodás, ez ilyen nagyon megkapó volt, és azon gondolkoztam, hogy fair-e egy ilyent kérdezni, de hogy tudnál, tehát hogy elgondolkodtál, miközben nézted, hogy mi az, amit nagyon nem így kéne, hogy mi az, amit meg tudnál tapsolni egy ilyen történetben, hogy a mozgást, vagy magát a színpadi jelenlétet csinálnád másképp, vagy gondolnád, vagy várod el másképp, vagy mi az, ami megindítóbb lenne neked?
2: Az az igazság, hogy ez szakmai ártalom, hogy az ember a lámpákat nézi, hogy honnan jön a fény, hogy a hangrendszer hogy van elhelyezve, és akár adott esetben átszerkeszti az előadást élőben. Ez valami olyasmi, amit én próbálok magamról levetkőzni, különben semmi nem tetszene, mindenbe belenyúlnék. Inkább, ha lehet, arra reagálnék, hogy magamat is védjem egy picit, hogy nem mindig vagyok azért ennyire pikírt, és nem tudom én...
1: Nem tűnt pikírtnek.
0: Egyáltalán nem.
2: Igyekeztem úgy fogalmazni, hogy ez ne bántson senkit, hiszen hol vagyok én ahhoz, hogy... De nyilván én is egy néző voltam a sok közül, és ez volt az én lenyomatom. De hogy van ellenpélda, amikor valaki tud szintén egy nagyon személyes témával foglalkozni úgy, hogy abból egy színházi produkció lesz, és jól esik jutalmazni, vagy nem tudom, ez csúnya szó, de mégis jól esik kifejeznem azt a hálámat, hogy ő ezt ahogy összetette, ez szép volt, az rá körülbelül egy hétre Wroclawban a lengyel táncplatformon éltem át, ahol Hanna Umedának a Rape Flower című szóló előadása volt, szintén mesztelenséggel dolgozott, mert ez is egy állandó témája a kortárs táncelőadásoknak, és ő egy olyan szintű transformációját tudta megcsinálni annak a nagyon személyes, fájdalmakkal teli élménynek, ő az abúzussal foglalkozott, tehát ez volt az kiindulási pontja, és olyan szépen festett képeket, dolgozott a hanghatással, dolgozott azzal, hogy például volt egy momentum, amikor semmi, sötét volt, csendben ültünk, és ő a színpadon állt. És ez egy olyan telített pillanat volt, hogy kérdés nem volt, hogy amikor vége lett az előadásnak, mindenki felállva tapsolt. És nem annak, hogy ő átélte azt az abúzust, hanem annak, ahogy ő ezt az egészet színpadra vitte, és nem mondjuk így beledobva mi arcunkba, hogy nézzétek, ez történt velem, hanem mondjuk azt mondanom kell ehhez, hogy egy olyan mozgásművészeti formát választott, amit ő már majdnem 20 éve tanulmányoz, ez pedig egy japán, a gésáknak a tánca, ami szintén egy nagyon szigorú elvek szerint egy alapból egy kimért mozdulatokkal, egy legyező tánccal is sokat dolgozott, és ezt, ahogy ő összecsúsztatta ezt a tradicionális táncot ezzel a kortárs formanyelvvel, és hozzávette ezt a személyes történetet, tényleg, szóval egyszerűen csodálatos volt nézni, hogyha én mondjuk valami helyszínnek az igazgatója lennék, és lenne költségvetésem, az tuti fix, hogy ő lenne az első, akit most onnan meghívnék. Tehát van ennek ellenpéldája, és ez a fajta feldolgozás, amit itt a Hanna Umedánál megéltem, vagy átéltem, ez azt éreztem, hogy engem sem bánt azzal, hogy én nekem nincs ilyen történetem. Mert sokszor azt is érzem, hogy ha én nem vagyok ilyen, olyan, amolyan, vagy még amolyanabb, hanem csak vagyok, vagy nem tudok róla, és nem foglalkozom vele, és csak vagyok, akkor igazából nem vagyok senki. Erről egyébként próbáltam egyszer egy szóló előadást egy román táncosnővel csinálni, ahol tényleg ő is felsorolta, hogy nincs férjnél, a származását tekintve nincs olyan háttere, ami kiemelné őt, és egy marginális csoportba tartozóvá tenni, és ezáltal lesz marginális csoport. Tehát, hogy ez egy nagyon, és óvatosan próbálok ezt is mondani, mert senkit nem akarok megbántani egyik csoportban sem, sőt, igazából én is próbálok menni jobban egy elfogadóbb létezést, nyitottságot gyakorolni, meg tanulni, mert egyszerűen muszáj tanulni, de tényleg azt érzem, hogy itt is van egy ilyen luk, amiben csupán csak elmondom azt a történetemet, hogy most, amit szintén egy aktuális volt, hogy az L1-egyesület egyik művésze fehér kötelekből maszkokat készített, és azzal én egy improvizatív előadásban táncolok, hogy nekem ez az önkifejezésem, hogy a maszkok hogy lényegítik át a mozdulatokat, hogy ez valami-e, elég-e? Elég-e ahhoz, hogy pályázzak rá, elég-e ahhoz, hogy a nézőt kielégítsem, elég-e ahhoz, hogy én nekem megtörténjen az a művészi átlényegülés. Szóval, hogy ezeken én sokat gondolkodok, és az alapkérdésedre, hogy átvariáltam volna Marina előadását, nem, viszont nagyon örültem, hogy Hana előadásában nem tudok bele se kötni, vagy nem tudom, annyira elfogadtam úgy, ahogy van, és annyira átéltem, hogy mégis átéltem, hogy mit élt ő át, és nem bántóan.
1: Az elégre visszautalhatok egy kicsit, mert ez egy szuper érdekes kérdés, hogy mi az, ami elég egy művésznek, mi az, ami elég az elvárások, az elvárásoknak a menedzselése az mindig borzasztó nehéz, és a bekalibrálása, és itt előbb beszéltünk a műsor előtt, és megemlítetted ezt a Perform Europe nevezetű ilyen
2: pályázati rendszer,
1: ugye ez egy ilyen partnerkereső szerűség, és hogy ezzel kapcsolatban felmerül, hát meg minden pályázati rendszerrel kapcsolatban felmerül, és minden, még a kutatói pályázati rendszerekkel kapcsolatban is felmerül az a kérdés, hogy ki az, aki hozzáfér ezekhez a forrásokhoz, mit kell letenni az asztalra, mi az, ami elnyer neked, ahogy így említetted, mi kell, tehát, hogy tényleg kiríjál valahogy a sok marginalizált tapasztalat közül.
2: Igen, itt nagyon aktuális, és nektek már mondtam így, mielőtt bejöttünk a stúdióba, Ádám Annának van az Engedetlenség Leányiskolája nevű szuper művészeti cím, projekt, igen, és iskola egyben, amit itt Budapesten visz. És pont a napokban, mivel ez a Perform Europe Európai Uniós támogatási rendszer, ez igazából turnéztatás, hogy hogyan lehet zölden turnézni, hogyan lehet figyelemmel lenni a környezetre, egy csomó olyan dolgot, hát kvázi ír elő, valamelyiket választani kell mindig a pályázat megírásakor, ami kapcsán most felvetette az Ádám Anna a kérdést, és ezt gondoltam, hogy megragadom az alkalmat, hogy egy picit hangot adjak az ő kritikájának, mert egyetértek vele, amiben hát nagyon röviden, hosszabban fejtegeti, de röviden annyi kritikával élt, hogy a művészeknek nagyon sok mindent kell teljesíteni, már egy ilyen pályázati felhíváskor is, pedig igazából az sem biztos, hogy megkapják a támogatást, látva az előző körös támogatottak, vagy hányan pályáztak, és hányan nyertek, hát az egy nagy szórás volt. És mindemellett, hogy ha nem kapnak ugye támogatást, akkor miből finanszírozzák mindazt, amivel ők egy előkutatást, előtanulmányt végeztek, adott esetben nem szakemberei annak, hogy most klímaváltozás, annak, hogy neurodivergens közösségnek hogy készítsünk előadást. Tehát ezek komoly befektetések, idő, energia, kutatás, kapcsolatépítés, beszélgetések. Ugye ez mind olyan dolog, hogyha nem jön be a pályázat, akkor ezt ugye ki finanszírozza neki, vagy mi alapján. És akkor még az is, hogy ezek, tehát azok a dolgok, amire például a klímaváltozás, ez egy a sok közül, amire kvázi a művészektől várnak választ, vagy kérdések boncolgatását, aminek ad egy, nem szakemberei, mert kevesen vagyunk, aki mondjuk a klímakutatóként is dolgozik, és még kortárs táncos is. És ráadásul nem ezek a művészek tudják igazából megváltoztatni a közeget. Tehát ilyesmikről ír az Ádám Anna, én ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Angolul School of Disobedience-ként Instagramon és Facebookon is meg lehet őket találni. Érdemes elolvasni ezt a releváns kritikát, mert én is igazából, mert nem is a Perform Europe kiírás kapcsán, de ha csak egy magyarországi pályázati felhívást nézek, akár ugye most nagyon sok, most már sokan tudják, mi az az NKA, de ugye mi is ilyen projekt alapon oda nagyon sokszor nyújtunk be pályázatot azért, hogy egyáltalán lépést tudjunk tartani a felkészülésnek a idő energia befektetésével, és hát ott is egyre többször vannak olyan megfogalmazások, hogy prioritást élvez, ha mondjuk vidéki régióban van, vidéken kortárstánc, az szinte lasszóval kell kergetni, mert egyszerűen nem fogadják be az adott helyszínek, mert félnek attól, hogy nem érti meg a néző, és aztán nem fektetnek energiát abba, hogy legyen egy kvázi akadálymentesítés, legyen egy program kitalálva hozzá, mert lehetne.
1: Ha persze.
2: És ha adhok jelleggel mondjuk eljutunk vidéki régióba, nekem általában az a tapasztalatom, hogy a legjobban azok nyitnak rá, csodálkoznak rá dolgokra, akiknek nincs ilyen prekoncepciójuk, soha nem találkoztak ilyesmivel, és épp ezért figyelik, hogy mi történik.
1: Tehát akkor van egy ilyen óriási magas küszöb, amit nehéz átugrani az ember, hogy hozzáférjen az alkotás lehetőségéhez.
2: Igen, vagyis hát teljesíteni kell, és ugyanezek a kérdések, igen, amit itt az Ádám Anna a Perform Europe kapcsán felvetett, nekem is már egy 10-15 éve már problémám, hogy olyasmiket kéne beírjak a pályázatba, amire egyrészt nincs szakmai tudásom, van egy érzékenységem, meg a mondjuk így a mentorálási folyamataimon keresztül, hogy hogyan beszélek emberekkel, milyen módon adom a visszajelzést, vagy ilyesmi, nyilván ezekkel foglalkozom, de nem egy szakmai felkészültség ez, hanem egyszerűen, meg egy empatikus készségem mondjuk van. De hogy mindezek mellett már olyan, mint hogyha nem lenne elég az, hogy belefektetem a munkát, megcsinálom azt a produkciót, előadás mondjuk, vagy tanítási program, vagy egy beavató műhelymunka, vagy bármiről beszélhetünk ilyen szempontból. De mintha ez nem lenne elég, mindig hozzá kell tenni azokat a prioritási elveket, ami elvileg több pontszámot ad. Na most ez az NKA esetében nem tudjuk, hogy ez pontszám vagy nem pontszám, de a Perform Europe-nál biztos, hogy ugye ott egy pontozási rendszerrel működik a dolog.
1: Igen, és ebben tök izgi szerintem az is, hogy lehet, hogy a közönség másmilyen, de mondjuk tehát hogy lehet arra gyúrni, hogy másmilyen közönségnek viszitek el a produkciót, vagy másképp, de hogyha autofikcióról van szó, akkor te vagy. Tehát, hogy ez őszintétlen, hogyha nem magadat adod, mikor...
2: Megpakolod valamit.
1: Igen. Úgyhogy lehet, hogy Marina is így járt el, és akkor kapott támogatást. És ettől lett egy kicsit ilyen szerkesztett és kurátori hozzáállása.
0: Még az is lehet.
1: Ki tudja. Mert ez szerintem torzít. Szerintem ez nagyon torzít, és ez mindenben torzít, de én ettől függetlenül nem vagyok okosabban. Tehát nem tudok egy jobb megoldást. Na, szóval nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a kritikák így megjelennek valahol, és legalább felhívják a figyelmet, hogy ki az, aki kiszorul a kultúrából tulajdonképpen.
2: De hogy megvédjem egy kicsit azért a Perform Europe-ot is, hogyha ez nem lett volna, akkor tavaly mi nem találkozunk.
1: Akkor nincsen.
2: Zsuzsival és a Kisvilág Alapítvánnyal, és akkor nem kezdünk el beszélgetésbe elegyedni, és nem elegy. És nem kezdek én is abba gondolkodni, hogy tényleg valóban már egy címválasztás is mit jelent, mert emlékszem, amikor leültünk, ugye igen, az Elegy Egyesület befogadásában jött egy román-kanadai előadás, amit a Trafó mutatott be, oda szerveztük meg, és ennek kapcsán így a Veled Zsuzsi és a Kisvilág Alapítványon keresztül olyan érintett, a neurodivergens területről érkező képviselőkkel is találkozhattunk, akik számomra teljesen új információkat adtak, hogy ti hogy olvassátok az előadásokat, vagy mi az a mi az a felkiáltó jel, ami biztos nem. És ezek nagyon értékes információk voltak, például itt a cím jut eszembe, hogy arról is beszélgettünk, hogy nem mindegy, hogy milyen a cím. Címválasztás,
1: igen,
2: vagy
1: igen,
2: a vizuális könyv.
1: Nekünk is rettentő sokat adott, mert az én meglátásomban valójában az történik, hogy én nem beszélek ilyen nyelven. Tehát, hogyha én bemegyek egy kortárs tánc előadásra, akkor aki még nem tudja így a hallgatók között, én autista vagyok, és ADHD, és nekem nagyon nehéz előadó művészetet követnem. Tehát, hogy nem csak a szenzoros túltöltés nehéz, hogy sok az ember, zaj van, eltévedek, stb., hanem nem tudom követni a cselekményt, hiába van egy irodalomtörténészi doktorim, egyszerűen nem tudom, hogy mi történik a színpadon, nem tudom, hogy hova kell nézni, és amikor találkoztunk ezen az előadáson, akkor borzasztóan megkönnyebbültem, hogy találkoztam a táncosokkal, tudtam, hogy mi fog következni. Volt egy vizuális történet, ami nagyon profin össze volt állítva, mai napig mutogatom mindenkinek, hogy nem én találtam ki a vizuális történetet, hanem ilyen van. És mindenkinek segít szerintem, aki nem beszéli ezt a nyelvet. Aki beszéli, az kocogjon tovább, az rendben van, akkor ő össze tudja rakni a fejébe, hogy hova nézzen a színpadon, mit érdemes figyelni, történetet kell összeraknia, vagy inkább érzésekre figyeljen, hangos lesz a zene, stb. Ez iszonyú jó volt, hogy fölmehettünk a színpadra, és ilyen nagyon röviden elmondtátok, hogy mi fog történni, és ti mit akartok ebből kihozni. Nem azt, hogy ez mit jelent, meg mi a történet, hanem az, hogy mi van a nézőre bízva, mi az, amire figyelni kell magunkban, miközben titeket nézünk. Úgyhogy ez egy csodálatos élmény volt, úgyhogy azóta én már voltam a trafóban a gyerekemmel.
0: Úristen, ezt nem is mondtad.
1: De igen, pedig ez egy báb előadáson volt.
0: Ez komoly.
1: Nagyon jó volt, igen.
0: Ez komoly.
1: És ez csak ennyi, hogy kaptunk, hát csak, lehet, hogy nagyon nehéz volt a projektben összerakni, de hogy volt egy vizuális történet és egy előzetes bejárás, és ennél több nem volt hozzá. Szerintem ez egyik se pénz kérdése. Uh-huh. Hozzáférés.
2: Igen, azért szakértelem kell, mert ott abban az esetben, ugye annál a darabnál a Simona, aki a koreográfus volt, és ő kísért titeket végig a térben, meg a kis külön kis eszközöket is ugye közelről meg tudtátok nézni. Azért ő már évek óta kommunikációban van egy olyan társasággal, akik színházi előadásokhoz készítenek ilyen vizuális történetet. Szóval az nagyon fontos lépcső volt, hogy ő se akkor kezdte, és őnek is sok lépcsőn ment keresztül, hogy pontosan mit érdemes beletenni ebbe a leírásba, és ugye azt online akkor az előadás elérhetőségével szintén megosztottuk. És hát itt most bedobnám azt a másik dolgot, amit szintén jeleztem nektek, hogy egy nagyon friss élményem, ez pedig most 30-án az 5-10-ben volt egy elegyestek, ami alapjáratban arról szól, hogy az Elegy Egyesület művészei mutatkoznak meg rövidebb előadásokkal. Ez az este most az én két szólómat tartalmazta, és hát én nagyon szeretek olyan szituációt teremteni, ahol a nézőkkel diskurzusba vagy inkább. Szóval nem is annyira beszélgetésbe, és nem is annyira abba, hogy én most elmagyarázzam, hogy mit láttunk, hanem inkább a visszajelzéseiket valahogy feldolgozni, akár kérdésformájában érkezik, akár ő mit érzett, mit látott, hogy fordította saját magának, tehát ezért ez a diskurzus, ez nem feltétlenül fedi a legjobb, nem a legjobb megfelelően. Szóval a két előadás után egy ilyet ajánlottam fel, és elég sokan maradtak ott a nézőtéren, és elérkeztünk egy olyan pontra, hogy egy számomra idegen férfi szóvá tette, hogy látja a belefektetett energiát, látja, hogy sok értékes dolog van ebben, de ő nem értette az egészet, hogy mi történt, és hogy nekünk, ő mindig modern táncosokat mondott, de hát mi kortárs táncosok vagyunk, na most ez is, hogy mi a különbség, egy külön bugyort nyit ki. Felrótta kvázi egy kicsit agresszíven, hogy mi miért nem mondjuk el a történetet. És akkor jutott nekem eszembe ez a mi kis találkozásunk jó egy évvel ezelőtt a vizuális történettel, hiszen az is egy, a román-kanadai darab is egy táncelőadás volt, nagyon sok narratív résszel, tehát azért abba is lehetett kapaszkodni. Az én esetemben igazából semmi szöveges dolog nem volt egyik darabban sem, tehát nekem nehéz lenne lefordítani, lehet, hogy nem is nekem kell, lehet, hogy ezt valaki olyannak kell, aki foglalkozik olyan közösséggel, és tudja, hogy mi az, ami érthető, mi az, ami igazából felesleges információ. De konkrétan azt éreztem, hogy nem az AHD-t, vagy neurodivergens fogalmakat hozott fel a férfi, hanem szimplán csak egy nézőként megnyilatkozott, hogy neki ez nem tudja, hogy hova tegye, hogy hogy értelmezze az egészet. És kinyílt egy harmadik előadás ezáltal, egy lecture performance. Én magam nem tudtam, mert moderáltam is, meg hát az este házigazdája is voltam alkotóként, fel is léptem ráadásul. Ilyen sok funkciós voltam, de végül is a két mikrofon az a nézőtéren landolt, és a nézők kezdtek el egymásra reflektálni, és nagyon érdekes volt, ahogy ők azt megfogalmazták, hogy van olyan, akinek szüksége van arra, hogy legyen valami támpont, valami guideline, ami szerint ő tud tájékozódni egy előadás kapcsán, és van olyan, most a nézőtéren ő belőlük több ült, akinek pont, hogy nem kell, mert szeretné, hogy a saját szabad élményét folyassa át azáltal, hogy lát valamit, hogy megérintse. Én mindig úgy gondoltam a saját munkámra, alkotói munkámra, hogy én ezt a szabadságot szeretném adni, és amikor veletek találkoztam, akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ugye jó másfél éve, hogy basszus, lehet, hogy tévúton járok, mert nem az adja a szabadságot ilyen esetekben, hogy én azt gondolom, hogy akármit lehet gondolni, ahogy te ezt, ahogy téged megérint, és lehet, hogy ma máshogy érint meg, mint ha holnap néznéd meg az adott előadást, és hogy csak jó magam is, ugye, mivel a szakmai tudás háttéranyag hiányzik, meg az idő is, hogy ugye mi is csak futunk mindig az adott dolog után, de most egy kicsit ez legyintett meg azáltal, hogy ez a néző számon kérte kvázi, hogy miért nincs több magyarázat egy-egy ilyen. Általa modernnek, én inkább kortárs táncelőadásnak nevezem ezeket a műfajokat.
1: De szuper, hogy így van egy párbeszéd, és hogy odafigyelsz, ez fantasztikus történet volt, köszönöm. Szerintem egy kis
0: zene, mert zene. Na, túl jól beszélgetünk.
1: Igen,
0: túl...
1: itt bele fogunk teljesen zavarodni.
0: Én például még egyet se tettem fel a kérdéseink közül.
1: Te jössz a szünet
0: közül,
1: után.
0: De egyet se, és szerintem nem is nagyon fog, mert
1: de,
0: túl
1: de,
0: jó.
1: De, mert nekem az egyik nagyon tetszett, úgyhogy mindjárt.
2: Akkor most ez a teaser, nem? Amit most
1: igen,
2: itt nyomtatok
1: igen.
0: Akkor kérjük Misit.

0: fly.
1: Sziasztok, ez itt még mindig a Tilos Rádió, az FM 90.3-on, ez pedig a Special Defect című műsor mai adása. Éppen Ladjánszky Márta táncművésszel beszélgetünk itt, testábrázolásról, autofikcióról, ilyenekről. És én most az autofikció témát folytatnám igazándiból, mert hogy még nem beszéltünk ennek az etikai vetületeiről, amik engem nagyon-nagyon foglalkoztatnak, és hát most így rátok zudítom, hogy mi jutott eszembe, és akkor hát, ha majd tovább gondoljátok. Tehát azon gondolkoztam, hogy ugye még nem volt élményünk, hogy táncban az autofikció az milyen, vagy hát leszámítva most ugye ezt az előadást, amit te meséltél, irodalomban volt több ilyen vendégünk. Most akiket így ki tudok emelni, viszonylag friss tapasztalatok, Fancsali King a költő, aki a, mind a kettő, akikről beszélek, ilyen a legkeményebb abúzus sztorik, a leghardcore-abb, amit egyáltalán emberi elme elképzelhet. A másik meg az Orbán Marcsa. Mind a kettő meg tudta azt csinálni, amit, tehát erre most nem fogok magyarázatot adni, hogy hogy csinálták, mert ez az, amit nem értek, de megcsinálták. Tehát mind a kettő el tudta azt érni, hogy nem dolgozott bennem az a kényszer őket olvasva, hogy mi igaz, mi nem. És hogy hol van a határa a kettőnek. És azon gondolkoztam, hogy a legtöbb autofikció, amivel találkoztam, és erről te is írtál ebbe a posztba, az bennem ezt a rendkívül idegesítő késztetést váltja ki, hogy eldöntsem, meg próbálják rájönni arra, hogy na, ebből vajon mennyi, ami, és mi, hogy van eltorzítva, túlozva, akárhogy. És arra jutottam, de ez nem sok, és ezért remélem, hogy tovább fogjátok itt gondolni velem együtt, arra jutottam, hogy azok a művek, amik autofikciós művek, és nálam működnek, azoknál valami módon ez föl sem merül. Nincs ilyen késztetésem, hanem a dolog működik, mint műalkotás, azzal együtt, hogy nyilvánvalóan átélem ezeket a megjelenő fájdalmakat. Tehát nem valami absztrakt műalkotássá válik, nem erről van szó, de mégis valahogy kikapcsol ez a késztetés. És itt feltenném nektek a kérdést, mert én magam nem tudom rá válaszolni, hogy vajon ez mitől függ. Ez az egyik kérdésem hozzátok. A másik, ami engem ugye már mondtam, hogy tényleg nagyon foglalkoztat, mondjuk főleg irodalomba, mert hogy ott találkoztam ezzel eddig, ennek az egésznek a morális vetülete, amiből több is van ráadásul, mert ugye egyrészt szó van arról, hogy ha mondjuk te a mentális állapotodról, problémádról készítesz valamilyen művet, az dolgozott fel, akkor óhatatlanul, akaratlanul is képviseled azt a bizonyos csoportot, és egyáltalán nem biztos, hogy annak a csoportnak tetszeni fog az, amit te csinálsz, vagy azzal azonosulni tud, és az sem biztos, hogy jót teszel annak a csoportnak a te ábrázolásoddal, nem esetleg sztereotípiákat erősítesz fel, vagy akár nem sztereotípiákat, de mondjuk felerősítesz egyfajta
2: van egy felelősség.
1: Aspektust, ami, igen. Az a másik, csak még annyi, hogy van egy másik aspektus, ami megint itt kevésbé jelent meg, de egy csomó autofikciós nőnél vastagon megjelenik, és engem nagyon zavar, ha erről nincsen szó, az illető művész körül élő személyeknek az ábrázolása, és az ő életükre való hatása mindennek, ami adott esetben nagyon súlyos tud lenni. Ugye az irodalomban nagyon sok példát ismerünk ilyen botrányokra, és akkor erről kérdeznélek titeket, most ez két kérdés egyszerre, főleg nyilván a Mártát kérdezem, mert ő most itt nekünk az izgalmas, hogy a táncban mit él meg, hogy egyrésztről, hogy milyen veszélyeit látod az autofikciónak, meg hogy ez a táncban specifikusan esetleg máshogy jelenik-e meg, mint

0: és művészetekben.
1: Mielőtt erre így próbálnék válaszolni, miközben beszéltél, az jutott eszembe, hogy te azt meg tudod fogalmazni, hogy az irodalmi példák, amiket hoztál, ami számodra működött, hogy mi volt az, amitől működött, amitől nem kerested a választ arra, hogy ez most igaz, nem igaz, kitalált rész.
0: És egy tök paradox dolgot fogok mondani. Azt hiszem, hogy velejéig igaznak tűnt. Azzal együtt, hogy tudtam, hogy nem igaz, hiszen műalkotásokról beszélünk, de hogy annyira igaz volt, és most itt nyilván nem arról van szó, hogy olyan értelemben igaz, hogy hajszál pontosan tényszerűen fette a valóságot, hanem olyan zsigarileg volt igaz, hogy innentől kezdve már nem voltak érdekesek a részletek.
1: Mert például, bocsánat, Zsuzsi, mert például nálam ez az említett Hanna Umeda szóló, amit láttam, egyszerűen olyan nyitott volt, őszinte, és ilyen sallangmentes, meg ilyen megvezetésmentes, vagy ilyen, szintén említettem, hogy ilyen Hollywoodmentes, tehát hogy nem azt éreztem, hogy ez azért kerül megszerkesztésre, hogy minél, nem tudom, trendibb, szexibb, populárisabb, eladhatóbb, nem tudom én mi legyen, hanem egyszerűen nagyon őszintén állt a témához, és nála például fel sem merült bennem, hogy keressem ezt a választ, hogy most ez egy igaz történet volt, vagy melyik momentuma van egy kicsit csavarva, és azt hiszem, hogy az is nagyon fontos volt, például a Hanna Umedánál, hogy ugye neki egy abúzus feldolgozása volt a téma, és az a testtel történik, és a testen keresztül ő önmagát, mintha újra töltötte volna, és nem azon rugózott, hogy mi az élménye, hanem egy új megformálását, egy kicsit úgy éreztem, hogy ezt a testet szoktuk így a kortárs nyelvezetben konténernek is nevezni, mintha ezt a konténert újra töltötte volna, hogy átmosta magán ezt az élményt, és közben ebből töltekezve újra töltődött ez, és létrejött valami új entitás, vagy nem tudom, lehet, hogy ez így rossz szó, de hogy annyira őszinte is volt, hiteles is volt, nem így megszerkesztett, hogy ettől teljesen evidens volt, hogy elfogadom azt, amit mond, és nem sajnáltam, hanem egy erős nő állt ott a színpadon a tapsrendben, aki még mindig kimért mozdulatokkal meghajolt, és a 20. kijövetelénél, mert többször visszatapsoltuk őt, akkor már mosolygott. Tehát, hogy annyira... Szóval nekem valami itt motoszkál, hogy mi az, amikor ez átjön, és elfogadom A-tól B-ig, vagy végéig ABC-nek, vagy sem. Zsuzsi, te akartál venni?
2: Gyakorlatilag ez jutott az eszembe, hiszen a posztodban, ami miatt itt ülünk, meg magyarázod, nagyon, nagyon jól leírtad azt, hogy van egy paradoxon ebben az önreprezentációban, tehát hogy minél inkább azt mondja a szereplő, szerző, előadó, hogy ez én, itt én vagyok, annál erősebben lehet érezni ezt a szerkesztettséget, ezt a színpadra vivést, ezt a színpadiasságot, és hogy ha ezzel találkozik a mindennapi ember, akkor elkezd gondolkodni. És akkor elkezdi megpróbálni, amit te mondtál, hogy itt szétszálazni, hogy akkor ez az igaz, ez nem ő, ez ő, ez vajon a férje, ez, tehát hogy így elkezdünk gondolkozni, és akkor nem érezzük, ami ott a színpadon történik, hanem elkezdjük értelmezni, és akkor itt, amikor így ez elkezdődik, ez a kognitív folyamat, akkor már nem olyan az átélés talán, tehát hogy nem tudom, hogy jól értettem ezt, amit a posztodban írtál.
1: Az etikai rész kapcsán meg ez tényleg egy komoly kérdés. Már a környezet tekintetében is, akik érintve vannak egy-egy ilyen témában. Meg hát nekem azért nem tudom, hogy ezt biztosan jól fogalmazom-e meg, de az is egyfajta ilyen etikus álláspont, hogy én nézőként minek vagyok kitéve. Tehát, hogy ha érintett vagyok a témában, ha nem vagyok érintett, ugyanúgy, mert tehát, hogy mi az, ami ténylegesen nekem való, tehát, hogy mivel kell nekem konfrontálódni, és azért, ha bemegyünk egy előadásra, ilyen értelemben lehet, hogy egy picit ilyen klasszikusabb, attól függetlenül, hogy mesztelenül táncolok, mesztelen emberek előtt, de hogy klasszikusabb, vagy ilyen ortodoxabb gondolatom van a színház csinálásról, akkor is, hogyha ez a táncművészetet érinti, mert én úgy gondolok minden helyzetre, hogy az előadóimat éppen úgy biztonságban kell tudjam, és olyan közeget kell nekik teremtenem alkotóként, hogy jól érezzék magukat, vagy amit csinálnak, még akkor is ez a jól érezni maguk, tehát hogy tudják, hogy mi a dolguk, és ebben biztonságosan mozogjanak, de ugyanúgy a nézőre is nekem tekintettel kell lennem, hogy mi az, amit így oda teszek eléjük. És szerintem ebben azért nagyon nagy felelőssége van egy alkotónak, hogy ezt ő, mert vannak ilyen provokatív előadások, és értem a provokációt is, meg vannak olyan művészi megnyilatkozások, amihez másképp nem is lehet eljutni esetleg. Csak közben meg én úgy érzem tényleg magamról, ha nézői mi voltomban vagyok jelen, hogy én akkor, ez lehet, hogy hülyeség, de például én hát már jó ideje úgy ülök a nézőtéren, hogy próbálok párhuzamos lábtartással, nyugszik a kezem a combomon, hátradőlve és aránylag kihúzva magam figyelni. Tehát, hogy próbálom nem keresztbe tenni a kezem, a lábam, vagy így félig támaszkodni, vagy nem tudom mi, hogy próbáljam ezt az egész információt, amit kapok egy-egy előadástól, azt úgy fogadni. Tehát, hogy semmi olyan gesztus nem csinálni, ami eleve már engem is blokkol egy befogadásban. És ha ezt csinálom, és kapok egy ilyen, most úgy mondom, szembeköpést, akkor meglepődöm, mert én abszolút úgy ülök ott, hogy rá akarok kerülni az adott előadásra, és úgy érzem, hogy ez nem nekem kéne ezt átélni.
2: Ez annyira izgi, hogy mint néző, a te tested, az hogyan, tehát hogy ennek a pozíciója az befolyásolja a befogadást, hiszen vannak olyan testek, akik ezt nem tudják megcsinálni, és hogyha erre is tudunk figyelni, az valami fantasztikus dolog, már így előadói részről, úgyhogy ezt én most így fölírtam a kis mentális jegyzetembe. Nekem van egy nagyon prózai kérdésem. Hogy néz ki egy olyan előadás, mi történik? Csinálj nekem egy vizuális történetet, amiben a nézők mesztelenek, gondolom, nem a körútról sétálnak be mesztelenül, vagy már mesztelenül.
0: Én ehhez kapcsolódva akartam, fel is írtam azt kérdezni, hogy kik azok az emberek, akik ezt bevállalják, mert én mondjuk biztos, hogy nem vállalnám be, ami tök ciki, meg szégyen, meg prüdéria, meg mit tudom én, de mondjuk én például nem vállalnám be, tehát kérdezném, hogy kik vállalják be, és igen, én is kíváncsi vagyok, hogy praktikusan ez
2: igazából én például nem a szégyenlőségre gondoltam, hanem az, hogyha nincs rajtam ruha, akkor biztos, hogy sokkal messzebb akarok állni mindenkitől, mert nem véd meg semmi.
0: Én arra jutottam, hogy én meg túl, tehát hogy engem annyira lefoglalna az, hogy de kínos, és főleg, hogy de kínos, hogy ez nekem kínos, tehát hogy még 2026-ban, azt mondom ki hány évesen is ennyire nyoma vagyok, hogy ilyen dolgokat nem tudok elengedni. Tehát, hogy attól tartanék, hogy végig ezen kattognék, és ez annyira befrusztrálna, hogy az előadásnak esélye sem lenne nálam.
2: Ezek tök izgi kérdések. Te mit látsz a nézőtéren ilyen? Hát tehát, hogy mit ad a nézők mesztelensége?
1: Tehát az van, hogy ugye a sorozat, amiről most beszélünk, azt úgy hívják, hogy táncest sorozat mesztelen nézőkkel. Ez az idők folyamán egy kicsit módosult, de ez most lefedi, és ehhez most ragaszkodom így az utóbbi években. Én színpadi mesztelenséggel foglalkoztam a pályám kezdete óta, ami most már egy több mint 30 éves pálya. mint táncos, és mindig is érdekelt, mindig úgy fogalmaztam, hogy a pőresége a testnek, mert ez szebben kifejezi azt az állapotot, mintha csak annyit mondok, hogy meztelen. A pőreségben azért benne van a sebezhetőség, a lelki, érzelmi, tehát a mentális egyszerűsége az egésznek, és nyilván a fizikális meztelenség is. És nekem volt egy előadásom, aminek az alcíme az volt, hogy a test nem tabu. Ezt 2008-ban adtuk elő. És akkor én azt az előadást egy klasszikusan, most már úgy mondom, textiles nézőközönségre szabtam rá, és voltak elemei, ahol az előadók meztelenül vettek részt. És egyszer csak kaptam egy megkeresést a Naturisták Virtuális Klubja Egyesülettől, röviden NAFKE, hogy hát ezen ők látták, hogy ez, hogy a test nem tabu, és hogy ők kibérelnének egy előadást, mert már mentek erdőben meztelenül, mentek vers felolvasás, megírás, meg rajzolás, meg egy csomó minden aktivitást csináltak már meztelenül, de színházi előadást, főleg táncot még sose. És ez onnantól datálódik, hogy nyilván hát ez nekem egy nagyon izgalmas felvetés volt. Emlékszem, hogy az akkori stábból a táncosok közül ketten egy kicsit úgy, tehát rögtön azt mondták, hogy de hát ez nem ilyen közegnek készült, és hogy ez nagyban megváltoztatja a darabot, de én, mint alkotó, hát totál ki voltam hegyezve arra az élményre, hogy ezt muszáj megcsinálni, mert abból én is nagyon sokat fogok tanulni, és tényleg elindult egy olyan folyamat, hogy aztán ők többször jöttek. Ezek zárt körű előadások voltak naturista nézőknek, tehát akik valahogy szokva voltak ahhoz, hogy ők meztelenül bemennek valahova valamit csinálni. És ezt mindig elmondom, hogy a naturista közegben van egy írott, íratlan szabály, és abban az is benne van, hogy ez nem a szexualitásról szól, tehát ez nem egy olyan klub, ahol ez lenne a cél, hanem tipikusan az, hogy különböző aktivitást lehetőleg természetközeliben, de ez meg egy különleges helyzet, hogy színházi közegben ezt mennyire lehet és hogyan megteremteni. És akkor elkezdődött egy ilyen kísérletezés velük, hogy ez az adott előadásom, ez volt meztelen rész is benne, de fel is öltöztek, tehát vegyes volt. Aztán volt a Silent Witnesses című trió előadásom két zenésszel, ami arról szólt, hogy körben ülnek, egy sor néző sor van, a három szereplő bejön, levetkőzik, megtörténik egy 50-60 perces előadás, felöltöznek és kimennek. És ezt is egy ilyen puding próbájaként bedobtuk ebbe, de még ez se ennek a közegnek készült eredetileg, és nagyon izgalmas volt, hogy amikor megcsináltuk az első ilyen előadást, hát én olyan összpontosítást a táncosaimban még sose láttam, mint amikor egy ilyen félkörívben meztelen emberek nézik őket. Tehát az egy dolog, hogy totálisan más a hőleadása egy meztelen testnek, mint egy felöltözöttnek. És a hő így beáramlott az előadó térbe, ami által ugye minden fogás, vagy emelés, vagy nem tudom mi, az csúszott. Úgyhogy kapaszkodni kellett egymásba. Persze annak is van egy vizuális élménye, hogy ülnek, tehát úgy nem akarnak úgy szemmérem tájékra nézni az előadóim, tehát ilyen szemlesütve csináltak mindent. Szóval írtó izgalmas volt látni, hogy mi az, amit lehet boncolgatni. És onnantól kezdve a NAFKE-vel elindult egy beszélgetés arról, hogy hát igazából egy ilyen setupnak az a lényege, hogy a néző is meztelen, és az előadó is meztelen, mert ilyen-olyan formációkban ezt próbálgattuk velük zárt körülön. És aztán telt múlt az idő, egy kicsit úgy elkopott ez az együttműködés, de mindig érdekelt, hogy egyszer egy olyan előadást csináljak, ami erre a felépítésre jön létre. És akkor volt egy olyan kis affér 2017-ben, hogy egyébként az említett román előadómmal, akivel felmerült ez a téma, hogy én se nem ez nem vagyok, se nem az, se nem, én egyszerűen csak vagyok, és hogy itt vagyok, kész. Ezt az előadást én úgy képzeltem, hogy bejönnek a nézők együtt velünk a színpadra, és én bemutatom az előadókat, én abban nem szerepeltem, hanem volt a szólista és a Varga Zsolt zenész, élőben a zenével, és én bemutatom az előadókat, és elmondom azt a felhívást, hogy ezt az előadást meg lehet nézni úgy, hogy az előadók meztelenek, de ahhoz egységesen el kell fogadni a jelenlévőknek azt, hogy ők is meztelenek. És hát az tuti fix volt, hogy minimum egy ember lesz, aki ezt nem fogadja el, tehát textilesen megy végig az előadás. Na de ezt az akkori szponzor ezt nem bírta lenyomni a torkán, és aztán mivel a szponzor azt mondta, hogy hát ezt nem lehet csinálni, akkor a helyszín is azt mondta, hogy hát ha a szponzor ez nem, akkor izé. És én olyan dühös lettem, hogy hol van a művészi szabadságom, és hol van az, hogy én kipróbáljak, és amúgy is ismertek már a szakmai közeg, tehát feltételezhető volt, hogy én nem fogom olyan helyzetbe hozni se a helyszínt, se a szponzort, se az előadóimat, se a nézőt, tehát erre én mindig nagyon figyeltem, hogy körültekintően építsek fel egy-egy ilyen helyzetet, hogy ez így nagyon piszkálta a csőrömet, hogy és akkor ott megcsináltuk a textiles verziót, de csináltunk titokban egy meztelen verziót, ahol megint a NAV-késeket behívtuk, hogy akkor mi van ekkor. És én ott elhatároztam, hogy akkor 2018-tól elindul ez a táncest sorozat meztelen nézőkkel, és talán a második után már a harmadik az egy teljesen nyíltan meghirdetett előadás volt, és ilyenkor nagyon fontos, hogy a jegyváltógomnál is, meg a leírásba is meg legyen fogalmazva, hogy ez egy olyan tér lesz, amiben közösen lépünk be, le kell mindenkinek vetkőzni, mert ezért jönnek, és hozza a törölközőjét, amire majd rá fog ülni, ugye higiéniai okokból, és az előadás végén közösen felöltözünk, és kimegyünk az előadótérből. És még azzal szoktam segíteni ezeken az esteken, hogy alkalmanként előadás előtt is kimegyek a nézőköz, akár az egész társaság, most már 4 ilyen darabon van, ami ebben a közegben született meg. Elmondom mindig az este menetét, elmondom, hogy hogy fognak ülni, vagy nem, mert van olyan előadás, ami az egyikre, ami most volt 22-en az Artusban, az egy szólom a Varga Zsolttal, de ezt is zárójelben mondom, mert igazából 10 nézőt behívunk a térbe, aki szeretne, tehát ez így se lezsírozva nincsen, se, ez csak érdeklődés, hogy közelebb szeretne kerülni a történéshez, és hát ez van egy olyan fordulat az egészben, hogy igazából ez egy csoportos előadás lesz, tehát ők előadókká avanzsálódnak abban, és nem is keves csinálnak, tehát amit mondjuk szintén egy ilyen alapszabály a naturista közegben, hogy nem fogdozzák egymást. Tehát azt tisztelik, hogy mindenki meztelen. Jó, ha valaki nagyon baráti viszonyban van, akkor puszi vagy ölelés az van, de nincsenek érintések. Na most ez az előadás, ez meg erősen engem kell fogni bizonyos helyzetekben. Akkor van egy olyan előadás az Umármunk, amit már elbúcsúztattunk májusban, ami csoportos, ott együtt vagyunk a nézőkkel a térben. Ez az a maszkos, amit említettem nektek, hogy a Covid idő alatt írtó vicces volt, hogy mindenki pucér volt, de a maszk mindenkin rajta volt. És ezt ráadásul rögzítettük is. Viszont személyiségi jogokkal nem kell foglalkozni, mert ez az egy ilyen kis szájor maszk, ez olyan szinten elveszi, hogy ki kicsoda, hogy ez így nem is merült fel kérdésként. Szóval remélem válaszoltam a kérdésedre, hogy milyen közegbe érkezik, kik jönnek. Uh-huh. Ma már elég korán egyébként, a NAV-kések féltek, hogy majd csak naturisták jönnek, de körülbelül 50-50%.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: És kik? Mégis mi?
1: Teljesen vegyes, fiataltól idősebbig. Ja, és az még, hogyha az elején is valamilyen bemutatkozással elmondom, hogy mi lesz a menete az esnek, és a végén mindig valamilyen feldolgozással zárunk. Sokszor csináltam ilyen kérdőívet, hogy ők leírhatják az adott kérdésekre a válaszaikat. Sokszor ez egy ilyen beszélgető körbe zárul, többször elmondom, hogy felöltözhetünk és kimehetünk a büfébe beszélgetni, ez never happened, tehát akkor már az ott egy nyílt tér. Persze, akinek mennie kell, megy a vonat, vagy busz, vagy nem tudom, vagy éppen nem akar egy ilyen megosztásban részt venni, ők felöltöznek, elmennek. De általában a vetkőzés rész az abban a térben történik meg, vagy egy zártabb előtérben, ez a helyszín válogatja, ahová már textiles ember nem lép be. És a technikus is meztelen. Tehát, hogy nincs olyan, sőt, amikor volt, mert dokumentálni kell azért eseményeket, a videós is meztelen volt. vagy a fotós. Vagy volt olyan, nem is egyszer, most legutóbb is a Let Me See Naturnál, hogy valaki rajzolt. Uh-huh. Tudtam, hogy szeret rajzolni, és fotózni meg nem fotóztunk, és gondoltam, hogy ez egy szép gesztus, hogy akkor milyen reflexiók jönnek fel. Szóval, hogy ez a közeg, és az nagy örömöm, hogy nem csak naturisták jönnek, és van olyan, hogy beszélgetésbe felmerült, volt egy ilyen édes cuki sztori, egy fiatal lány mondta, hogy ő már ezt látta korábban, de a pasija nem akart jönni, most már nincs a pasiával, úgyhogy eljött a barátnével erre az eseményre. Van, aki az első randiát csinálta ott, erről is tudok.
0: Ez bevállalós.
1: Igen, szóval nagyon vegyes.
0: Vajon együtt maradt?
1: Erről nem tudok. Én nem nyomoztam utána, csak így szóba került, hogy így.
0: És ezt tudjátok, hogy gyakorlatilag lejárt az időnk?
2: Szentég.
0: Igen. Hát igen, még végül is 5 perccel gazdálkodhatunk, de igen, nagyon fontoljuk meg.
2: Engem nagyon megfogott, hogyha az én agymenésemet szeretné hallgatni bárki is itt az utolsó 5 percben, de nagyon megfogott az, hogy egyszer remélem, hogy lesz ebből egy autofikció, amikor ezeket a megéléseidet, hogy te mesztelen közönség, tehát hogy ez egy olyan sztorik vannak benne, még biztos, hogy beléd szorult pár, hogy én ezt így nézném a színpadot, a színpadon, csak hogy így látni, hogy mi történik, amikor lemesztelenedik az ember. Egy kicsit csaltam, mert így megnéztem, hogy az adás előtt, hogy milyen előképei vannak ezeknek a dolgoknak, és amit találtam, és meg is néztem a YouTube-on, vagy valahol, ezt az 1965-ös Anna Halprin, nem tudom, hogy ezt igen, bólogatsz, mert ez egy nagyon ismert darab, amiben az előadók így levetkőznek, meg felöltöznek, és hogy ez a és mesztelenek egy bizonyos ideig a színpadon, és hogy azóta is megy, mindig újra játsszák ezt a darabot, és hogy egyszer reméljük, hogy vagy én legalábbis, én nagyon megnézném, hogy milyen neked lenni egy ilyen nagyon furcsa, ez egy furcsa előadás. Tehát, hogy a szó legjobb értelmében ez egy különleges furcsa előadás, hogy ez milyen, amikor belekerül az ember önéletrajzába az, hogy ezt csinálja.
1: Na, az jut most erről eszembe, igen, Anna Halprint ismerem, és sajnos már nincs közöttünk. Ő egy nagyon nagy név, amerikai, a modern táncmozgalom egyik alapköve. Szóval, hogy azt tudom megosztani a nézőkkel, meg veletek is, hogy azután, hogy jó néhány ilyen táncest sorozat mesztelen nézőkkel eseményen átmentem, nekem írtó nehéz olyan előadást nézni, ahol fel vagyok öltözve, és a színpadon mesztelenek az előadók. Mm-hmm. Mert már nem ugyanazzal a szemüveggel nézem a történetet. És a beszélgetések, vagy ezek a visszajelző formulák alapján olyan szintű szabadságérzetet élnek meg a nézők, akár mondjuk a Let Me See kapcsán bejött, és az esemény tényleges résztvevője lett, akár kint maradt nézőként, akár az Umármunknak a tere az ugye maga az előadótér, tehát abban vesz részt, de hogy valami olyan különleges egybekovácsoló élménye lesz a nézőnek. Ez az esetek többségében így van. Nyilván van olyan, akinek nehezebb meglépni a levetkőzést. De mindig van a térben egy olyan pont, amit kiválasztható és oda lehet ülni. Vagy mindig azt is elmondom, hogy ha bármikor úgy érzi, hogy a másik oldalra akar átmenni, átmehet. Tehát, hogy és azért azok, akik visszajáróink, azok meg úgy figyelni is szoktak azokra, akik újak, hogy ne érezzék esetleg nagyon rosszul magukat, vagy nem tudom, ne történjen olyan dolog velük, ami negatív lehet. De ezért gondolom fontosnak a beszélgetést a végén, vagy a valamiféle megosztást, hogy ha bármi olyan, mert ez is a formulában is benne, hogy volt-e valami olyan élmény. Hát az előfordul, hogy túl hideg van. Úgyhogy igazából az van, hogy ez egy ilyen tavasztól őszig tartó eseménysorozat, vagy nagyon érthető jó fűtésrendszer kell hozzá.
0: Ezen gondolkoztam is, igen. Én aki fázós vagyok.
2: Hát én azt kívánom, hogy ne szponzoráljon titeket az aranypók, mert akkor félbe válnak az előadások, de egyszer majd lehet, hogy összeszedjük magunkat, és megnézzük.
0: Igen, most, na. Most egyébként egész volna kedvet kaptam. Igen, egész igen. kedvet kaptam, komolyan mondom. Meg tök jól, lényegében pedig nem tettem föl a kérdést, de válaszoltál rá, mert ezt akartam a végén kérdezni, egyrészt, hogy milyen visszajelzések szoktak uh-huh. jönni, meg hogy mi az, aminek szoktál örülni, ha jön, de ez úgy kiderült nagyjából. Még esetleg egy ilyen búcsú kérdést kérdeznék, hogy mit üzennél a közönségnek, főleg annak a részének, aki úgy érzi, hogy hülye a kortárs tánchoz, és nem akar bemenni, mert nem akar frusztrálódni, mert úgyse ért belőle semmit.
1: Én azt gondolom, és itt az első blogban említett néző kapcsán is, aki úgy kikelt abból, hogy miért nincs több információ, hogy miről szól, hogy alapjáratban nagyon sok olyan kortárs táncelőadás van, ami arra épít, hogy a nézőnek szabadsága van abban, hogy mit gondol. Tehát a nyitottság az biztos, hogy egy alapfeltétel. És nagyon jó lenne, hogyha a kulturális szocializációnkba bele tudna épülni az, hogy nem egy test és gondolatidegen a kortárs műfaj. Ha ezt el tudnánk érni iskolákkal, beszélgetésekkel, akkor már nagyon lépnénk.
0: Sorokkal.
1: Igen, például ez most nagyon jó, és majd osztani is fogom.
2: Jelentem, mi mindnyájan föl vagyunk öltözve.
0: Jaj, de én be akartam kamúzni, hogy minden.
2: Igen, tudtam, láttam az arcodat, a pőre valóságot.
0: Éveztem volna. Most ezt elvette tőlem Zsuzsi, viszont lejárt a műsoridőnk, amit Misi nagyon diszkrét kis kézmozdulatokkal időnként jelez. Úgyhogy akkor elbúcsúzunk. Nagyon
1: köszönöm nektek, hogy nyitottak voltatok arra, hogy ilyesmikről beszélgessünk, és nagyon örülök, hogy nem csak az én közegemben beszélgetek ilyesmiről, és tényleg remélem, hogy ez eljut azokhoz, akiknek fontos hallani, és bátran mernek majd nem csak a Mesztelen, de akármilyen kortárs tánc előadásra elmenni, és ha segítség kell ehhez, akkor bátran szólnak, hogy valamilyen segítségre uh-huh. van szükség.
0: Hát szuper, hogy itt voltál, én tényleg nagyon élveztem, meg sok újat adott nekem. Úgyhogy akkor még egyszer elmondanám, hogy Ladjánszky Mártát hallottátok, aki az Elegy Független Művészek Közhasznú Egyesületének a tagja, de úgy egyébként saját jogon egy alkotó művész. És hát ez volt ugyebár a Special Defect című beszélgetős, nem zenei, hanem beszélgetős műsornak a legfrissebb adása. Itt volt velem Zsuzsi is. Nagyon jól teljesített, Zsuzsi, nagyon megdicsérem. Alex nem volt itt, de azért őt is
2: két
0: megdicsérem, mert azért egyébként nagyon szépen teljesít. Alex, szia! Reméljük, hallgatsz minket. És akkor már csak tényleg annyi az egész, hogy nagyon gyorsan elmondjam, ne percekig húzzam, hogy 2 hét múlva találkozunk ugyanebben az időben, és addig is léci mindenki írja föl valahova, hogy aki kíváncsi aranyat lel, Special Defect, hallgatni arany. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is jam.

FM 90.3. Ez itt a Mász Beat Show. Viszont ma Gumilappal, Abu Dabzzal és Confused Petyával. Mi vagyunk a Dubface Crew.

Ezek pedig mind saját zenék voltak Habidabstól. Most Gumilap következik. Nagyon szépen köszönjük a meghívást a Must Beat Crew-nak. Mi vagyunk a Face Crew.

Thank you.

Yes, yes, yo! Következő, Confused! Big up Confused, big up the Dubface family, Tilos!

no way for them to understand. We can't stay here.